0: Timmy. L'ambassade tout à Sim 081 09 06 668 Ama 09 90 38 32 68
1: Wakaaji wa hapa mjini na kando kando
2: tununue na kutumia sop.